mama e de bamba kaya kwa raba kapabaya e saite mbelu di raba mbalina elie bombe saibe akande bona aibelo e raba ba saika bila kaba.